0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia
2: és Sebestyén Áron köszönti Önöket.
1: Ma esti hírmagazinunkban több izgalmas témával is jelentkezünk. Budapest főváros levéltárában egy különleges tárlat idézi meg a legendás Ilona Stüberl világát, amely közel 70 éven át volt a magyar gasztronómia bécsi bástyája. Szólunk az Őrvidék kétnyelvű tanintézményeinek iskola ünnepeiről is, ahol ezekben a napokban közösségi programokkal, fesztivál hangulattal búcsúznak a diákok a tanévtől.
2: Sporthíreinkben az osztrák labdarúgó válogatott történelmi világbajnoki rajtjáról számolunk be. Az ÖFB csapat 3-1-re győzött Jordánia ellen, és ezzel hosszú idő után ismét győzelemmel kezdte a tornát.
1: Végül pedig a Junior On mai adásában arra keressük a választ, vajon mennyire maradt az olvasás a fiatalok mindennapjainak része, vagy végleg átvette a főszerepet a közösségi média? Tartsanak velünk a következő percekben! Gulyás illat, kalocsai tányérok, magyar szó és családias vendégszeretet. Ezt jelentette sokak számára az Ilona Stüberl Bécs belvárosában. A legendás magyar étterem ugyan tavaly végleg bezárt, de emlékei most egy budapesti kiállításon elevenednek meg. Az ORF magyar szerkesztősége Fodor Máriát, az étterem egykori vezetőjét kérdezte a tárlatról és a több generáción átívelő családi örökségről.
3: Én budapesti születésű vagyok, és azért elég ritka dolog, hogy valaki, aki magyar születésű, az így Ausztria vagy Bécsbe így megállja a helyét a vendéglátóiparba. Szerintem az az első, és hát ugye teljesen magyar vonatkozású az Ilona Stüberl története is, összefügg a forradalommal, és ugye a nevelőapám is született magyar volt, az ő felesége az Ilona is, tehát az alapítók is, tehát így ezért gondolom, hogy ez fontos volt a levéltárnak, hogy oda kerüljenek az emlékek tőlünk.
4: És van-e olyan tárgy, fénykép, vagy bármely emlék a kiállításon, amely különösen közel áll az ön szívéhez?
3: Hát én megnéztem a kiállítást, és mindenkinek csak ajánlom, hogy aki Budapesten jár és érdekli, nézze meg, mert annyira csodálatos lett, annyi munkát szentelt bele a levéltár és a Magyar Vendéglátóipari és Kereskedelmi Múzeum, hogy nem is tudnám megmondani, hogy mit tetszett a legjobban, mert mindenki szekrényhez vagy asszalhoz oda mentem, és mondtam, hogy jé, tényleg, ez is itt van, jé, tényleg, és ezzel is dolgoztak, és jé, tényleg. Szóval úgy minden, amit ott láttam, csodálatos volt, és millió hála azoknak, akik ennyit dolgoztak vele.
4: Mi lesz a sors ennek a kiállításnak, tehát a tárgyaknak? Ezek ott maradnak Budapesten, vagy egy részük, vagy minden visszakerül az ön birtokába?
3: Nem, minden ott marad. Ez a kiállítás a levéltárban 2027. május végéig fog tartani. Utána visszakerülnek a tárgyak a Vendéglátóipari Múzeumba, a budapestibe, és ott is maradnak. Hát nekem sincs sok helyem őket tárolgatni, meg nem is szeretnék a lakásomból, vagy a jövőmből múzeumot csinálni, és így állandóan az emlékekkel foglalkozni, mert pont azért is váltottam, hogy egy kicsit más életritmusom legyen, és gyönyörű volt ez a majdnem 40 év, és minden, amit kaptam az Ilona Stüberltől, de kicsit fájdalmas is, hogy elmúlt az idő. Ezért én nagyon örülök neki, hogy ott marad minden, és akkor talán még jövőben is páran meg tudják nézni és értékelni ezeket a dolgokat.
4: Említsünk egy pár tárgyat, hogy mi látható ott, ami most csak így gyorsan az ön eszébe jut.
3: Hát itt például vannak székek, asztal megterítve, akkor azok a kalocsai tányérok, amin tálaltuk az ételt, rengeteg fotó az én gyerekkoromból, a nevelőapámról, az Ilonáról, a régi időszakokról, a kitüntetéseimről, és hát úgy unblock a Ilona Stübel élete és az enyém összehangolva minden ott van.
1: Az Ilona Stübel Magyar ízek Bécsben című kiállítás 2027. május végéig látogatható Budapest főváros levéltárában. A tanév végéhez közeledve az Őrvidék kétnyelvű iskoláiban is megkezdődnek a hagyományos évzáró ünnepségek és iskolai fesztiválok. Ezek az alkalmak nem csak a diákok számára jelentenek örömteli lezárást a nyári szünet előtt, hanem a családokat, pedagógusokat és a helyi közösségeket is összehozzák. Csütörtökön, június 18-án délután 5 órától az untervárti Alsőri Népiskola szülői munkaközössége várja az érdeklődőket az iskola ünnepre. Rossz idő esetén a rendezvényt a kultúrteremben tartják meg. A szervezők finom falatokkal, italokkal, tombolával és változatos programokkal készülnek.
2: Egy nappal később, pénteken, délután 3:30-tól pedig a Felsőri Kétnyelvű Szövetségi Reálgimnáziumban is kezdetét veszi a hagyományos Schulfest. A tanulók és tanárok közös műsorral, szórakoztató programokkal és kötetlen, együtt töltött idővel búcsúztatják a tanévet. Sport.
1: Sikeresen kezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon az osztrák nemzeti együttes. Az ÖFB válogatott kedden, azaz ma San Franciscóban 3-1-re legyőzte Jordániát. A siker azért is történelmi jelentőségű, mert Ausztria legutóbb 1990-ben nyert mérkőzést világbajnokságon. A hosszú várakozás után a világbajnoki bemutatkozás nem alakult könnyen. A papírforma alapján esélytelenebbnek tartott Jordánia, ugyanis kemény ellenfélnek bizonyult. Az osztrákoknak sokáig meg kellett küzdeniük az előny megszerzésért és megtartásáért. Végül azonban érvényesítették fölényüket, és 3-1-es győzelemmel zárták a mérkőzést.
2: A történelmi jelentőségű találkozóra számos osztrák szurkoló is elkísérte a válogatottat az Egyesült Államokba. A San Franciscó-i stadionban piros-fehér-piros színekben ünnepeltek a drukkerek, akik hosszú évek után ismét világbajnoki mérkőzésen láthatták kedvenceiket. De azok sem maradtak le az élményről, akik itthonról követték az eseményeket. Az ORF tartományi stúdiójában, Kismartonban rendezett közös szurkoláson is nagy volt az izgalom. A lefújás után pedig együtt ünnepelhették a válogatott, régóta várt világbajnoki sikerét.
1: A győzelem fontos lépés az osztrák csapat számára, a torna további szakaszát illetően. A válogatott nem csak 3 értékes pontot szerzett, hanem önbizalmat is meríthet abból, hogy hosszú kihagyás után sikerrel tért vissza a világbajnokság mezőnyébe. Magyar Hírmagazin adásunkban ma ismét egy újabb Junior On epizóddal jelentkezik Bányi Kriszta. Ezúttal a téma nem más lesz, mint hogy vajon népszerű-e még a tinédzserek körében az olvasás, vagy legyőzi a szociális média csábítása a fiatalok érdeklődését.

0: Hallgassuk meg, mit gondol erről a budapesti Tamási Áron német nemzetiségi gimnázium két diákja, Hanna és Janka.
1: Mennyire létezik még az, hogy mondjuk elővesztek egy könyvet és olvastok?
2: Én nagyon szeretek olvasni. Úgyhogy nekem mindig van egy könyvem az iskolában a szekrényben, hogyha esetleg szünetben van időm olvasni. Most jelenleg a Legyek ura van ott bent a szekrénybe. Ez kicsit nehezebb olvasmány szerintem, a nyelvezete is egy kicsit nehezebb. Meg hát maga a történet azért, igen, azt nehéz kicsit olvasni. Otthon este mindig olvasok, és akkor arra így elalszom.
1: Belealszol az olvasásba.
2: Hát igen.
1: Na, akkor nem a Legyek urát olvasod.
2: Hát nem. Én általában este azért Harry Pottert szoktam olvasni, már nagyon sokszor kiolvastam rengeteg
1: könyvet. Csak és kizárólag magyar nyelven olvasol?
2: Ó, nem. Én angolul szoktam még olvasni, sajnos németül még szerintem nem ugrottam meg ezt a szintet. Tudnék szerintem, csak még nem vonz annyira, hogy németül olvassak, de angolul, hát ugyanúgy Harry Pottert nyilván, hát már angolul olvastam, meg még rengeteg más könyvet is, és nagyon fejleszti a nyelvtudást egyébként. De hát azért én is szoktam telefonozni nyilván.
1: Inkább akkor ezek szerint tényleg a fizikai könyvet olvasod, sem mint hogy
2: hát
1: így letöltött?
2: Szerintem jó így, hogy ott van neked az a könyv, így jó valamit a magadévá tenni egy könyvet. Szerintem ez egy nagyon jó érzés, hogy ott van a polcon. Én szeretem, hogy ott van, büszke vagyok rá. Úgyhogy hát van ez az e-book reader, az nagyon praktikus, de szerintem sokkal jobb érzés így tényleg fizikálisan egy könyvet tartani.
1: És akkor a nyarak is, nyarokban is benne van, hogy egy-két könyvet kiolvasol nyáron?
2: Igen, abszolút. Hát mindig van azért egy ilyen bakancs listám, amit szeretek olvasni, vagy hát amik ről nézem, hogy mit szeretnék még olvasni, és akkor, meg hát ha van kötelező olvasmány, akkor. De most nyára nem nagyon kaptunk.
3: Szerintem sokaknak ez egy szép ábránd, amit a Hanna elmondott, mert én például nagyon szeretnék olvasni, kaptam a mostatásomtól egy könyvet, amit nagyon szívesen elolvasnék, a Nagy Gatsbyt, és akkor eljutottam az első 10 oldalig, aztán meguntam. Nem untam meg, csak így elvonta valami a figyelmemet. Én akkor is, csak is kizárólag akkor tudok kiolvasni egy könyvet, amikor elutazom, és akkor nyaralok, és akkor fekszem a napon, és közben lebarnulok.
1: Legyen valami hasznos
3: hát,
1: annak, hogy te olvasol.
3: Hát, hogy a hasznos és a praktikus, de hogy szerintem nagyon eltűnt így az olvasás, így a mostani a mi korosztályunkban. És tényleg, én örülnék, hogyha most oda jutnék, hogy akkor olvassak, de mindig, amikor én nem tudom, este van és olvasnék, akkor inkább TikTokozok, mert az könnyebb, és akkor ahhoz, így csomószor azon gondolkozom, hogy ahhoz már túl fáradt vagyok, hogy olvasok, de ahhoz, hogy TikTokozok, az még nem vagyok túl fáradt, és akkor még nem vagyok 2 órát.
0: Időjárás. Ma este még időnként felhős lesz az ég, és egészen éjfélig helyenként egy-egy rövid zápor is kialakulhat. Élénk északnyugati szél kíséri az időjárást, amely éjszaka fokozatosan mérséklődik, majd mindenütt elcsendesedik, a hőmérséklet hajnalra 15 és 19 fok közé hűl vissza.
4: Holnap csütörtökön már sokkal barátságosabb arcát mutatja az idő. A napsütés lesz túlsúlyban, bár napközben időnként felhők is megjelennek az égen, amelyek átmenetileg zavarhatják a napsütést. A nap nagy részében azonban száraz időre számíthatunk. Legfeljebb a délutáni órákban alakulhat ki egy-egy rövid zápor vagy zivatar Dél-Burgenland térségében. Az északnyugati szél mérsékelt marad, a hőmérséklet viszont látványosan emelkedik. Délutánra 27 és 31 fok közötti nyári melegre készülhetünk.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Holnaptól Sebestyén Áron várja önöket a Magyar Szerkesztőség friss híreivel. A szerkesztőket, Palágyi Zsófiát
4: és Sebestyén Áront hallották. További kellemes estét!